0: reggel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztába a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló roadpoor razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Fél három, kopog a hajnal,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, polgárőrök az egri vonatokon, a város tehetségeit keresik. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az asszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Polgárőrök is segítik a vasúti közlekedés biztonságát Eger térségében, tudatta a városvezetés. Együttműködési megállapodást kötött a Felsővárosi Polgárőrség és a MÁV személyszállítási ZRT. Így a polgárőrök a jegyvizsgálókkal együtt teljesíthetnek szolgálatot egyes járatokon. Elsősorban a nagyobb utasforgalmú, illetve az esti vonatokon jelennek majd meg. Az együttműködés a nyári időszakban különösen fontos lehet, hiszen a szünet kezdetével és a balatoni közvetlen járatok indulásával várhatóan jelentősen nő az utasforgalom. Az egri önkormányzat idén 5,5 millió forinttal támogatja a Felsővárosi Polgárőrség működését. Új kampányt indíthat Eger önkormányzata, hogy bemutassák a helyi tehetségeket. A heo.hu számolt be róla, hogy a június 25-i közgyűlés dönthet a Büszkék vagyunk a tehetségeinkre program elindításáról. A kezdeményezés azoknak az embereknek és közösségeknek adna bemutatkozási lehetőséget, akik munkájukkal hozzájárulnak a város jó hírnevéhez. Jelöléseket egri intézmények, szervezetek és civil közösségek adhatnak be, a pályázatokat pedig a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el. Évente legfeljebb 15 személy vagy csoport kerülhet be a programba. A tervek szerint a felhívás júliusban jelenik meg, a kiválasztottakról augusztusban születik döntés. A bemutatkozó kampány szeptember közepétől november közepéig tartana. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklőrendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
2: Egyetlen pályázat érkezett az egri bölcsődei és óvoda intézmény vezetői posztjára, tudatta a város. A határidőig Cserhalmi Nagy Katalin, az intézmény jelenlegi főigazgatója nyújtotta bejelentkezését. A pályázó igazolta a kiírásban előírt szakmai végzettséget és gyakorlatot, így a pályázata érvényes. Jelenleg a szakmai értékelés és véleményezés zajlik. Az intézmény vezetőjének személyéről az egri közgyűlés fog dönteni zárt ülésen. Cserhalmi Nagy Katalin jelenlegi főigazgatói megbízatása július 31-éig szól. Okos zebra épülhet az egri líceum melletti gyalogátkelőn, ha elegendő szavazatot kap az országos közönség szavazáson, írja a heol.hu. A Generália Biztonságért Alapítvány idén is a lakosságra bízza, melyik veszélyesnek ítélt zebra váljon biztonságosabbá. Egerből az Eszterházy téri gyalogátkelő hely került fel a listára. A szavazás június 30-áig tart, a nyertes helyszínen pedig az iskola kezdésre alakíthatják ki az okos zebrát. A rendszer az útburkolatba épített fényjelzésekkel figyelmezteti az autósokat, ha gyalogos lép az átkelőre. Az országos programban 19 iskola közelében található gyalogátkelő szerepel, megyénként egy-egy helyszín kapott lehetőséget a versenyre. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
4: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. És aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
2: Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
5: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29.000 forintot hagytak az országban.
2: Tervezett áramszünetre kell készülni Eger több részén jövő héten karbantartási munkálatok miatt. A heol.hu számolt be róla, hogy szerdán reggel 8 és este 6 óra között szünetelhet az áramszolgáltatás a Szépasszony völgy térségében, valamint többek között a Disznófősoron, a Király utcában, a Tulipánkert utcában és a Rozália utca környékén. Eger mellett jövő héten hétfőn Demjénben, illetve Pétervásárán, kedden és csütörtökön ugyancsak áramszünetre kell készülni. A beavatkozásokkal az MVM a hálózat biztonságos működését szolgáló fejlesztéseket végez el. Megemlékezést tartanak kedden Eger első szabadon választott polgármestere, Ringelhan György tiszteletére, írja az egerhírek.hu. A program a Suttogóból indul, majd a résztvevők a minaret mellett található Ringelhan György térre vonulnak. Az eseményen kulturális műsorral és koszorúzással idézik fel az egykori városvezető munkásságát. A szervezők kiemelték, hogy Ringelhan György meghatározó szerepet játszott Eger demokratikus működésének kialakításában, emellett közösségépítőként is sokat tett a városért. A megemlékezésen az egykori polgármester emlékkövét is megkoszorúzzák. Új padokat, hulladékgyűjtőket és más utcabútorokat helyeznek ki Eger több pontján, írják a Városi Honlapon. A Városgondozás Eger Kft. Folyamatosan dolgozik a megrongálódott vagy elhasználódott eszközök cseréjén és felújításán. Az elmúlt napokban új hulladékgyűjtők kerültek a Dobótérre és az Esperantó sétányra, új padokat helyeztek ki a Berva lakótelep játszóterén, a Malomárok utcában, a Kallómalom utcában és több buszmegállóban is. A Dobótéren megkezdődött a régi virágtartók cseréje, a Gárdonyi téren új ülőpadokat telepítenek, míg a Végvári Vitézek terén új faveremrácsokat helyeznek el. Az Eszterházi téren közben a meglévő padokat újítják fel és festik újra. Az időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nincs kilátás. Gyenge lesz az északias légmozgás. Egerben ma maximum 31 fokot mérhetünk a déli órákban. Magas UV-sugárzással kell számolni. Az esti éjszakai órákban is túlnyomó részt terült időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Helló, jó reggelt kívánok! Talán az év legszebb napján, a mai az utolsó tanítási nap, június 19-e van. Sok boldogságot kívánok a gyárpásoknak, és istenjeltesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Mindjárt Robbie Williams, előtte még Perecki Zoltán, most pedig Sonic énekel. Jön a Sky a Besten.
1: Best

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, az év 170. napja, a gyárfások névnapja, és hát, ami a legédesebb zene a fülnek, az utolsó tanítási nap, illetve a nyolcadikosok ma ballagnak. Sok boldogságot minden ünnepeltnek, ha dugó baleset van már is valahol, persze jövő héttől aztán már egyre kevésbé lehet erre készülni, hiszen a nyári szünet alatt sokkal enyhébb a reggeli forgalom, sokkal könnyebb eljutni A-ból B-be. Szóval, ha mégis van dugó baleset, várom 0620 55 55 155, a Gorillaz folytatja.
1: A 90-es és 2000-es éve

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok között alakul a maximum, aztán napról napra talán 1-1 fokot még ehhez képest is melegszik a levegő. Részletes időjárás jelentés mindjárt, rögtön fél hét, a következő fél órát Beyoncé indítja Sompollal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egy pályázó jelentkezett az egri bölcsödék és óvodák élére. Okos zebráért versenyez Eger, fokozódik a kánikula. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Egyetlen pályázat érkezett az egri bölcsöde és óvoda intézmény vezetői posztjára, tudatta a város. A határidőig Cserhalmi Nagy Katalin, az intézmény jelenlegi főigazgatója nyújtotta bejelentkezését. A pályázó igazolta a kiírásban előírt szakmai végzettséget és gyakorlatot, így a pályázata érvényes. Jelenleg a szakmai értékelés és véleményezés zajlik. Az intézmény vezetőjének személyéről az egri közgyűlés fog dönteni zárt ülésen. Cserhalmi Nagy Katalin jelenlegi főigazgatói megbízatása július 31-éig szól. Okos zebra épülhet az egri líceum melletti gyalogátkelőn, ha elegendő szavazatot kap az országos közönség szavazáson, írja a heol.hu. A Generália Biztonságért Alapítvány idén is a lakosságra bízza, melyik veszélyesnek ítélt zebra váljon biztonságosabbá. Egerből az Eszterházy téri gyalogátkelőhely került fel a listára. A szavazás június 30-áig tart, a nyertes helyszínen pedig az iskola kezdésre alakíthatják ki az okos zebrát. A rendszer az útburkolatba épített fényjelzésekkel figyelmezteti az autósokat, ha gyalogos lép az átkelőre. Az országos programban 19 iskola közelében található gyalogátkelő szerepel, megyénként egy-egy helyszín kapott lehetőséget a versenyre. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarometpiros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Az időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nincs kilátás. Gyenge lesz az északias légmozgás. Egerben ma maximum 31 fokot mérhetünk a déli órákban. Magas UV-sugárzással kell számolni. Az esti éjszakai órákban is túlnyomó részt terült időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt itt a 7 óra, az utolsó nulladik óra, ha van az utolsó tanítási napon nulladik óra, mindjárt elkezdődik. Nálunk a legfrissebb hírekre kerítünk sort, aztán a következő órában biztosan szól majd a Kris Kross hatalmas slágere. És itt lesz a TNT is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Heves megyei Sportmúzeum Egerben, a megyeháza udvarán, a Kossuth Lajos utcában, az egykori börtön épületében található. A sportmúzeumot annak megálmodója, dr. Székely Ferenc alapította, a tárgyakat saját maga gyűjtötte és rendezte össze haláláig. Olimpiai öltözékek, serlegek, sporttörténeti emléktárgyak és fotók segítségével tehetünk időutazást a helyi, a magyar és az egyetemes sporttörténetben. Ezek segítségével szinte megelevenednek a közeli és távoli múlt sportsikerei. Megtekinthetők eredeti olimpiai fáklyák, érmek, Puskás öcsi labdája, az 56-os Melbourne-i olimpiát megjárt Lyukas és Kossuth címeres zászlók, valamint megismerkedhetünk az egri vízilabda történetével is. Az épület előtt a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyik magyarországi élharcosának, Kemény Ferencnek a szobra áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
4: 1950 és 53 között működött Recsk határában a Magyar Államvédelmi Hatóság parancsára a szovjet gulág táborok mintájára létesített kényszermunkatábor. Abban az időben a Magyarországon működő internáló táborok közül a leghírhettebb a Recski volt, amit a magyar gulág néven is emlegettek. A nagyjából téglalap alapú tábor 1600 méter hosszú és 600 méter széles volt, a területet 3 méter magas, kettős drótkerítés vette körbe, 50 méterenként őrtornyokat állítottak. A tábor felszámolása után az épületeket lerombolták, hogy nyoma se legyen. Az 1996-ban felavatott Recski Nemzeti Emlékpark a Recski kényszermunkatábor volt rabjainak állít emléket, ahol megtekinthető az őrtorony, a rabok elszállásolására épített barak, valamint a tábor szöges drótkerítéseinek egy része.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Erősödött a hazai turizmus, áramszünetre kell készülni a jövő héten. Eger első szabadon választott polgármesterére emlékeznek. Köszöntöm Önöket! A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják 2026. június 19-én pénteken. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
6: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 000 forintot hagytak az országban.
5: Tervezett áramszünetre kell készülni Eger több részén jövő héten karbantartási munkálatok miatt. A heol.hu számolt be róla, hogy szerdán reggel 8 és este 6 óra között szünetelhet az áramszolgáltatás a Szépasszony völgy térségében, valamint többek között a Disznófősoron, a Király utcában, a Tulipánkert utcában és a Rozália utca környékén. Eger mellett jövő héten hétfőn Demjénben, illetve Pétervásárán, kedden és csütörtökön ugyancsak áramszünetre kell készülni. A beavatkozásokkal az MVM a hálózat biztonságos működését szolgáló fejlesztéseket végez el. Megemlékezést tartanak kedden Eger első szabadon választott polgármestere, Ringelhan György tiszteletére, írja az egerhírek.hu. A program a Suttogóból indul, majd a résztvevők a minaret mellett található Ringelhan György térre vonulnak. Az eseményen kulturális műsorral és koszorúzással idézik fel az egykori városvezető munkásságát. A szervezők kiemelték, hogy Ringelhan György meghatározó szerepet játszott Eger demokratikus működésének kialakításában, emellett közösségépítőként is sokat tett a városért. A megemlékezésen az egykori polgármester emlékkövét is megkoszorúzzák. Az időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nincs kilátás. Gyenge lesz az északias légmozgás. Egerben ma maximum 31 fokot mérhetünk a déli órákban. Magas UV-sugárzással kell számolni. Az esti éjszakai órákban is túlnyomó részt terült időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Az idei tanév utolsó tanítási napján, június 19-én áll a naptár, és azt látom, hogy a gyárfásokat lehet ma bátran köszönteni. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Na és persze, ugrálhatunk mindjárt a Crisscross-szal örömünkben, hogy véget ér a suli jump. Nem is tudom, hogy talán a diákok vagy anyukák, apukák örülnek-e jobban ennek. Szerintem is. Flower Power és a You Won't Forget About Me, ez az óra kezdődal.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 170. napján, június 19. péntek, a gyárfások névnapja, Magyarországon a független Magyarország napja, méghozzá 1991. június 19-e emlékére, amikor elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet megszálló katona. Tették mindezt vonattal, úgyhogy így megyünk tovább mi is, vagyis hát velük a San Francisco-i trénnel, Hey Soul Sister a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok lehet, a hétvégén meg még ennél is melegebb 1-2 fokkal. Itt az igazi strandidő, hűsöljön mindenki, vigyázzunk magunkra. Az ilyenkor szokásos sok folyadék, fejfedő, napszemüveg, bőrvédő, krémek, és lehetőleg a legmelegebb órákban ne menjünk tűző napra. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, polgárőrök az EGRI vonatokon, a város tehetségeit keresik. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az asszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Polgárőrök is segítik a vasúti közlekedés biztonságát Eger térségében, tudatta a városvezetés. Együttműködési megállapodást kötött a Felsővárosi Polgárőrség és a MÁV személyszállítási ZRT. Így a polgárőrök a jegyvizsgálókkal együtt teljesíthetnek szolgálatot egyes járatokon. Elsősorban a nagyobb utasforgalmú, illetve az esti vonatokon jelennek majd meg. Az együttműködés a nyári időszakban különösen fontos lehet, hiszen a szünet kezdetével és a balatoni közvetlen járatok indulásával várhatóan jelentősen nő az utasforgalom. Az EGRI önkormányzat idén 5,5 millió forinttal támogatja a Felsővárosi Polgárőrség működését. Új kampányt indíthat Eger önkormányzata, hogy bemutassák a helyi tehetségeket. A heol.hu számolt be róla, hogy a június 25-i közgyűlés dönthet a Büszkék vagyunk a tehetségeinkre program elindításáról. A kezdeményezés azoknak az embereknek és közösségeknek adna bemutatkozási lehetőséget, akik munkájukkal hozzájárulnak a város jó hírnevéhez. Jelöléseket EGRI intézmények, szervezetek és civil közösségek adhatnak be, a pályázatokat pedig a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el. Évente legfeljebb 15 személy vagy csoport kerülhet be a programba. A tervek szerint a felhívás júliusban jelenik meg, a kiválasztottakról augusztusban születik döntés. A bemutatkozó kampány szeptember közepétől november közepéig tartana. Az időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nincs kilátás. Gyenge lesz az északias légmozgás. Egerben ma maximum 31 fokot mérhetünk a déli órákban. Magas UV-sugárzással kell számolni. Az esti éjszakai órákban is túlnyomó részt terült időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, a gyárfások névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 82 éve ezen a napon a Life magazinban megjelentek Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partraszállásról. 48 éve a mai napon, idézőjelben, megszületett Garfield a macska. június 19 megszületett Ann Wilson, az amerikai Heart énekese. Hatvannégy éve a mai napon született Los Angelesben Paula Abdul, amerikai koreográfus énekesnő. ezerkilencszázötvenhétben ezen a napon született Maxwell Fraser, művész nevén Maxi Jazz, a brit Faithless tagja. És 1983-ban a mai napon született Ben Haggerty, azaz Macklemore. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak még egyszer. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az idei tanévben nem sokára utoljára szólal meg a csengő, rögtön 8 óra. Jönnek a friss hírek nálunk, aztán a legjobb zenék szólnak újból, például Bryan Adams-től és Mel C-től. És Rúzsa Magditól is.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A régi lakókörnyezet bemutatására jó példát találunk Demjén északnyugati határában, a Laskó-patak egyik mellékvölgyének oldalába faragott Remete lakszikla helységében. A néphagyomány szerint a helységet remeték használták, melynek ajtaján belépve még ma is láthatjuk a hajdani tűz és fekhely nyomait, valamint a falba faragott, polcként funkcionáló tárolóvakablakokat. A sziklafalon 6 fülke nyomait láthatjuk. A sziklahelység jó példa arra, hogy az itt élők nem csak gazdasági épületeiket, hanem lakóhelységeiket, sőt, a lakóhelységek berendezéseit is a riolit tufába faragták. Demjénben, a Táncsics utca végén balra fordulva egy földútra jutunk, onnan tovább haladva az erdő szélén egy piros bódét találunk, ahol már ki van táblázva a remete barlang.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri törökfürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcserebetegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Egy pályázó jelentkezett az egri bölcsödék és óvodák élére. Okos zebráért versenyez Eger, fokozódik a kánikula. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Egyetlen pályázat érkezett az egri bölcsödei és óvoda intézmény vezetői posztjára, tudatta a város. A határidőig Cserhalmi Nagy Katalin, az intézmény jelenlegi főigazgatója nyújtotta bejelentkezését. A pályázó igazolta a kiírásban előírt szakmai végzettséget és gyakorlatot, így a pályázata érvényes. Jelenleg a szakmai értékelés és véleményezés zajlik. Az intézmény vezetőjének személyéről az egri közgyűlés fog dönteni zárt ülésen. Cserhalmi Nagy Katalin jelenlegi főigazgatói megbízatása július 31-éig szól. Okos zebra épülhet az egri líceum melletti gyalogátkelőn, ha elegendő szavazatot kap az országos közönség szavazáson, írja a heol.hu. A Generália Biztonságért Alapítvány idén is a lakosságra bízza, melyik veszélyesnek ítélt zebra váljon biztonságosabbá. Egerből az Eszterházy téri gyalogátkelőhely került fel a listára. A szavazás június 30-áig tart, a nyertes helyszínen pedig az iskola kezdésre alakíthatják ki az okos zebrát. A rendszer az útburkolatba épített fényjelzésekkel figyelmezteti az autósokat, ha gyalogos lép az átkelőre. Az országos programban 19 iskola közelében található gyalogátkelő szerepel, megyénként egy-egy helyszín kapott lehetőséget a versenyre. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancs riasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
2: az időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nincs kilátás. Gyenge lesz az északias légmozgás. Egerben ma maximum 31 fokot mérhetünk a déli órákban. Magas UV-sugárzással kell számolni. Az esti éjszakai órákban is túlnyomó részt terült időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ma véget ér a suli, de a nagylányok nem sírnak, sőt, szerintem örülnek, ugye? Big Girls Don't Cry, a nagylányok nem sírnak címmel. Fergie Dala indítja az órát, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, június 19-én pénteken. Sok boldogságot a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Kis szombat, vagy hát már nyári szünet van a közlekedés szempontjából. Egészen jól járható, mindenhol minden út, nincs dugó, baleset, legalábbis nem tudok róla. Ha van közlekedési info, mégis jöhet a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, az idei tanév utolsó napján, június 19, péntek, a Besten nem sokára Lighthouse Family, előtte még a New Level Empire és Dérheni, most pedig Tom Novian Limával. Take it!

0: Best FM, a legjobb zenék, rögtön 8:30, jó reggelt! Még idén dokumentumfilmben láthatjuk a Gallagher testvérek sztoriát. Ha minden igaz, szeptember 11-én érkezik a mozikba az Oasisről szóló dokumentumfilm. Ők folytatják a hírek után a Wonderwall-lal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Erősödött a hazai turizmus, áramszünetre kell készülni a jövő héten. Eger első szabadon választott polgármesterére emlékeznek. Köszöntöm Önöket! A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják 2026. június 19-én pénteken. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Tervezett áramszünetre kell készülni Eger több részén jövő héten karbantartási munkálatok miatt. A heol.hu számolt be róla, hogy szerdán reggel 8 és este 6 óra között szünetelhet az áramszolgáltatás a Szépasszony völgy térségében, valamint többek között a Disznófősoron, a Király utcában, a Tulipánkert utcában és a Rozália utca környékén. Eger mellett jövő héten hétfőn Demjénben, illetve Pétervásárán, kedden és csütörtökön ugyancsak áramszünetre kell készülni. A beavatkozásokkal az MVM a hálózat biztonságos működését szolgáló fejlesztéseket végez el. Megemlékezést tartanak kedden Eger első szabadon választott polgármestere, Ringel Han György tiszteletére, írja az egerhírek.hu. A program a Suttogóból indul, majd a résztvevők a minaret mellett található Ringel Han György térre vonulnak. Az eseményen kulturális műsorral és koszorúzással idézik fel az egykori városvezető munkásságát. A szervezők kiemelték, hogy Ringel Han György meghatározó szerepet játszott Eger demokratikus működésének kialakításában, emellett közösségépítőként is sokat tett a városért. A megemlékezésen az egykori polgármester emlékkövét is megkoszorúzzák. Az időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nincs kilátás. Gyenge lesz az északias légmozgás. Egerben ma maximum 31 fokot mérhetünk a déli órákban. Magas UV-sugárzással kell számolni. Az esti éjszakai órákban is túlnyomó részt terült időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Az idei tanév utolsó napja izzasztóra sikerül, mint ahogyan a nyolcadikosok ballagása is. Tovább fokozódik a kánikula, 30-35 fok között lesz ma a maximum, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Respect, ez már az Allianz Ethnic dala a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Csillag születik című film egyik betét dalával, itt lesz például Lady Gaga, és jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, polgárőrök az EGRI vonatokon, a város tehetségeit keresik. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az asszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Polgárőrök is segítik a vasúti közlekedés biztonságát Eger térségében, tudatta a városvezetés. Együttműködési megállapodást kötött a Felsővárosi Polgárőrség és a MÁV személyszállítási ZRT. Így a polgárőrök a jegyvizsgálókkal együtt teljesíthetnek szolgálatot egyes járatokon. Elsősorban a nagyobb utasforgalmú, illetve az esti vonatokon jelennek majd meg. Az együttműködés a nyári időszakban különösen fontos lehet, hiszen a szünet kezdetével és a balatoni közvetlen járatok indulásával várhatóan jelentősen nő az utasforgalom. Az EGRI önkormányzat idén 5,5 millió forinttal támogatja a Felsővárosi Polgárőrség működését. Új kampányt indíthat Eger önkormányzata, hogy bemutassák a helyi tehetségeket. A heo.hu számolt be róla, hogy a június 25-i közgyűlés dönthet a Büszkék vagyunk a tehetségeinkre program elindításáról. A kezdeményezés azoknak az embereknek és közösségeknek adna bemutatkozási lehetőséget, akik munkájukkal hozzájárulnak a város jó hírnevéhez. Jelöléseket EGRI intézmények, szervezetek és civil közösségek adhatnak be, a pályázatokat pedig a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el. Évente legfeljebb 15 személy vagy csoport kerülhet be a programba. A tervek szerint a felhívás júliusban jelenik meg, a kiválasztottakról augusztusban születik döntés. A bemutatkozó kampány szeptember közepétől november közepéig tartana. Az időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nincs kilátás. Gyenge lesz az északias légmozgás. Egerben ma maximum 31 fokot mérhetünk a déli órákban. Magas UV-sugárzással kell számolni. Az esti éjszakai órákban is túlnyomó részt derült időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan legendáktól, mint Lionel Richie, vagy Mary J. Blige, vagy akár Coolio, de ide tartozik a bő két hét múlva Budapesten koncertező Ricky Martin is, aki most Christina Aguilera-val indítja az órát. Nobody Wants to be Lonely, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, június 19-én pénteken, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén indul a vakáció, és jön az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Szuperalj gyermekkórus, a Majorka Színház, este pedig Halász Judit várja a családokat. Majd egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet. Június 19-21 között, tehát Gyereksziget. Tali ott! See you when you get there. Coolio folytatja Besten.
1: A 90-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, gyárfás napja nekik és a szülinaposoknak is szól, és persze nem csak nekik, de a címe mégis csak az, csak neked. Just for you, Lionel Richie. Dala, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

kezdésű VB-n pedig ma a házigazda Amerika játszik Ausztráliával, éjfélkor Skócia, Marokkó, hajnalban 2:30 pedig Brazília-Haiti foci meccs, tehát a foci VB-n. Most Estelle jön az American Boy Alabaster.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egy pályázó jelentkezett az egri bölcsödék és óvodák élére. Okos zebráért versenyez Eger, fokozódik a kánikula. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Egyetlen pályázat érkezett az egri bölcsöde és óvoda intézmény vezetői posztjára, tudatta a város. A határidőig Cserhalmi Nagy Katalin, az intézmény jelenlegi főigazgatója nyújtotta be jelentkezését. A pályázó igazolta a kiírásban előírt szakmai végzettséget és gyakorlatot, így a pályázata érvényes. Jelenleg a szakmai értékelés és véleményezés zajlik. Az intézmény vezetőjének személyéről az egri közgyűlés fog dönteni zárt ülésen. Cserhalmi Nagy Katalin jelenlegi főigazgatói megbízatása július 31-éig szól. Okos zebra épülhet az egri líceum melletti gyalogátkelőn, ha elegendő szavazatot kap az országos közönség szavazáson, írja a heol.hu. A Generália Biztonságért Alapítvány idén is a lakosságra bízza, melyik veszélyesnek ítélt zebra váljon biztonságosabbá. Egerből az Eszterházy téri gyalogátkelő hely került fel a listára. A szavazás június 30-áig tart, a nyertes helyszínen pedig az iskola kezdésre alakíthatják ki az okos zebrát. A rendszer az útburkolatba épített fényjelzésekkel figyelmezteti az autósokat, ha gyalogos lép az átkelőre. Az országos programban 19 iskola közelében található gyalogátkelő szerepel, megyénként egy-egy helyszín kapott lehetőséget a versenyre. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Az időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nincs kilátás. Gyenge lesz az északias légmozgás. Egerben ma maximum 31 fokot mérhetünk a déli órákban. Magas UV-sugárzással kell számolni. Az esti éjszakai órákban is túlnyomó részt terült időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem sokára a sztárpár Blake Shelton és Gwen Stefani csicsereg, a hétvégén abszolút aktualitás nyerő tangadal, azaz Tong Song is jön majd Cisco-tól, és az óra elején is nyár. Pillanatokon belül indítom a Gajo Besame Mucho-ját. 4 percen múlt 10, hello! Jó munkát, jó utat, jó ballagást kívánok a nyolcadikosoknak, és hát kitartást az idei tanév utolsó tanítási napjához. Max Szemlevente vagyok.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town to see the world.

Best FM, a legjobb zenéjék, egy kis utánpótlás, ha alább hagyott a reggeli lendület. Maradunk mozgásban a fájban, jön a Keep On Moving, nem sokára Király Viktor és Cisco is a Thong Song-gal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Last FM, a legjobb zenék. A nyári szünetet idéző a forgalom képe, és ilyen volt egész reggel. Szerencsére nem voltak óriás dugók, meg különösebben nagy balesetek sem. Most sem tudok ilyenről. Viszont dolgoznak ma is a 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Lassú az M1-es Budapest felé Herceghalom és Piatorbágy között, főleg a külső sávban, a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Párizsban karneválozunk. Szikora Róberttel és a Valmárral pedig irány a Balaton. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól jön az idei nyár első hőségriadója, új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, sok napsütés várható ma is, 35 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben, azért mert a következő napokban 37 fok is lehet. A forróság még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, ezért arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, ne együnk zsíros megterhelő ételeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Ha vízparton hűsölünk, akkor tartsuk be a szabályokat, vagyis felhevült testtel ne menjünk a vízbe, és ha bárhol rosszul leszünk a hőségben, akkor hívjuk a 112-es számot. A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzatolása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet, ezt közölték a katasztrófavédők. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez alatt az idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes szénmonoxid érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek, rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy különleges új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, ezentúl a saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni az üzenetre, hogy megjelenjenek az emoji reakciók, amelyek között már egy fényképező ikon is szerepel. Ha erre rákattintunk, akkor selfit tudunk készíteni magunkról, amit aztán elküldhetünk az üzenetre válaszul. A fejlesztés egyelőre az iOS rendszerrel működő telefonokon érhető el. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában hozom Adamski Killerjét, itt lesz Sean Paul, aki nemrég Budapesten forrósította a hangulatot egy felejthetetlen koncerttel. Az órát pedig a popzene hercege Prince indítja, The Greatest Romance Ever Sold. 11 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Kressz FM, a legjobb zenék. A Dario G. Carnaval de Paris című dalával idézzük meg az ezredforduló hangulatát, a mai Night Shift Extra-ban pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágerei szólnak mixben, 6-tól Whiteboy-tól, 7-től Slim Pitt-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Programokkal teli hétvégével indítja a vakációt a budapesti állatkert, a világjáró állatkert alapítók Szantusz János 19. századi expedícióit idézik fel. Most hétvégén egy olyan játék keretében, amely Xanthus nyomában járva vezeti végig a látogatókat az állatkert 10 kitüntetett pontján. Ezen kívül ezen a hétvégén lesz már ma, elkezdődik az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Superar gyermekkórus, a Majorka Színház és este Halász Judit várja a családokat. Egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet, tehát az ingyenes Gyereksziget rendezvény jóvoltából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Majoros Ritával megyünk át a hétvégébe itt a Besten. A Jamiroquai és a Lil L indítja a délutánt, a dalt pedig Rita pillanatokon belül. Én nem nagyon búcsúzom, mert hogy

0: Kori kollégámat helyettesítem a hétvégén, úgyhogy találkozzunk holnap, és holnap után reggel is itt a Besten. Max Emlerente vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Árat emelnek a mobil szolgáltatók. 3 év alatt 3 ikerpárt hozott világra egy bajor nő. Marad a kánikula, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Drágulnak a mobil tarifák, több mint 4%-kal emeli az árait a Telekom, a Jettel és a Van is. Az előbbi két cégnél július 1-től változnak a tarifák, a Van pedig szeptemberben érvényesíti az áraiban a növekedést. A mobil szolgáltatók tájékoztatása szerint az áremelés a 2025 előtt kötött lakossági és üzleti előfizetések havi díját érinti, vagyis a mobil internet adatcsomagot, valamint az otthoni internet, tévé és vezetékes telefonszolgáltatásokat is. Az első emelt összegű számlát pedig augusztusban kaphatjuk majd. Túra útvonalak egyes szakaszait is beboríthatták aszbeszt tartalmú kőzettel az osztrák határ közelében, ezt közölte a Magyar Természetjáró Szövetség. A már igazoltan szennyezett utak közé tartoznak az országos kék túra és a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalának egyes szakaszai csaknem 5 km hosszan, valamint további mintegy 25 km-nyi szakasz, ezeket a honlapjukon egy térképen jelölték meg. A közleményük szerint egyszer áthaladni az érintett útvonalon nem jelent egészségügyi kockázatot, de folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, és a kell óvintézkedéseket vezetnek majd be. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, erre figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Pohács Krisztina rádiónknak azt mondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: A reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek. A olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: 3 év alatt 3-szor is ikreket szült egy bajor nő. A 36 éves asszony először 2023 nyarán hozta világra a két kisfiát, aztán 2024-ben újra ikreket szült, két kislányt, a legfiatalabb gyermekei pedig idén májusban látták meg a napvilágot. Az eset azért is különleges, mert a gyerekek természetes módon mesterséges megtermékenyítés nélkül fogantak. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt, hogy jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a délutánt, és egy kicsit készüljünk együtt a hétvégére a legnagyszerűbb slágerekkel, mint a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart, de itt lesz a Whitney Houston is, és a My Love Is Your Love. Most pedig a Jamiroquai-jal indulunk, Little L.
0: Best FM.

Fest FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a következő néhány órát együtt töltjük, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből. Mi a tervük hétvégére? Nekem egy kis családi szalonna sütés, és már nagyon-nagyon vártam ezt az időszakot, hogy lehessen szalonnát sütni, de természetesen apák napja ünneplés is lesz vasárnap, úgyhogy ezt ne felejtse senki. Köszöntsék majd meg apukáikat, nagypapáikat, keresztapukájukat, és bárkit, akit úgy éreznek, hogy apák napján megköszöntenének. Na de az majd csak vasárnap lesz, addig is pedig még itt vannak a Best FM legjobb zenéi. Például péntek délután Whitney Houston érkezik már is, és a My Love Is Your Love, de jön a Black Eyed Peas, Vastag Csaba, most pedig a KLF. Én pedig hamarosan közlekedési információkat is hozok, na meg felteszem a napkérdését is. Mulassunk jól egész délután együtt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk utitársak, hozom a legfrissebb útinfókat, például Budapestről, hogy a főutca Csalogány utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy egy kisebb fennakadásra kell számítani. De kaptam még információt Icától, hogy a Balaton utca Honvéd utca kereszteződésében is baleset történt. Laci pedig írt a Dózsa-György útról, hogy a Dembinszky utca Dózsa-György út találkozásánál is baleset történt. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig Herceghalom és Biatorbágy között eléggé sokan vannak. A 30-astól a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt elég nagy a lassulás és a torlódás. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja, nem csak Budapestről vagy az M1-esről, hanem bárhonnan az országban, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

like a DJ. So listen, what I

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Desperado táncolj, ezzel a dallal zártam az órát, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig nyitok majd. Floridával jön a Good Feeling. És jön az Animal Cannibals is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Egy cica sétált be egy Rómeó és Júlia előadásra Törökországban. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben a kánikula miatt. A nagy melegben nagyon fontos, hogy sok folyadékot ígyunk, kerüljük a tűzőnapot és tartózkodjunk hűtött helyiségben. A klímákkal azonban érdemes vigyázni, nem szabad például túl hidegre állítani a levegőt. Ezt mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa.
2: Megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Kezdődik a nyári szünet, ma volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, így elindul a 10 hetes vakáció. A diákok augusztus 31-ig pihenhetnek, az új tanév pedig szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatási intézményekben tanultak. Felújítási munkák kezdődnek holnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon, ezt jelentette be a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt írja, hogy július 18-áig dolgoznak majd ezen a szakaszon, főleg Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson, ahol váltó és vágány karbantartást végeznek majd annak érdekében, hogy újra 120 km/órás sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A munkák miatt változik a menetrend, a Nyíregyházára tartó Nyírség Intercity pedig a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak majd. Egy cica tette emlékezetessé a Rómeó és Júlia törökországi előadását, a macska ugyanis a tragikus finálé közepén besétált a színpadra, és a földön fekvő Rómeó hajával kezdett el játszani. Júlia megpróbálta menteni a helyzetet, ezért arrébb húzta a szerelmét, de a cica tovább játszott a férfival. Így végül a színészek vele együtt fejezték be az előadást, amiért vastapsot kaptak a közönségtől. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek egy óra után, és én Majoros Rita vagyok ebben az órában, és csupa-csupa izgalmas kedvenc érkezik, mint Ricky Martin és Mely a dala, és egy kis romantika ez a Private Emotion, de jön majd Heinz Gábor Biga is, és a Máshol járunk, na meg a Spice Girls a Stappal. Most Florida indítja az órát, Good Feeling, így a délutáni kávé mellé. Szép napot!
0: Best FM!

Bestefem a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Arra vagyok kíváncsi, mit kérdeznének egy jósnőtől, hogyha lenne rá lehetőségük? Egyáltalán kérdeznének bármit, tudni akarnának bármit mondjuk a jövőről? Én bevallom őszintén egy kicsit tartok tőle, és lehet, hogy nem ismernék a jövőmről kérdezősködni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de erről beszélgettünk itt a kollégákkal, úgyhogy érdekelne az önök válasza is. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ricky Martin és Meja pedig, na meg egy kis romantika, ez a Private Emotion, a folytatásban a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg lesz a hétvégén, ami azt is jelenti, hogy sokan elindulnak a Balatonra, sőt, már most sokan vannak az M7-esen, elindult a nyaralni készülők első hulláma. Török Bálint és Martonvásár között lassulva halad a kocsisor. A 28-as kilométernél egy baleset is történt, a sávzárás ugyan már megszűnt, de több kilométeres a torlódás, ez pedig lassan oszlik fel. A 71-es főúton Balatonakali határában két autó ütközött, az 53-as kilométernél lezártak félútpályát. Az M1-esen Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulás van és torlódás, főként a külső sávon, úgyhogy autóval az átterelt sávot érdemes használni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rihanna, Jay-Z és Chris Brown Umbrella dala zárta ezt az órát, imádom még mindig. Szerintem ez is egy ilyen örökzöld sláger. Hát ilyenekre lehet a következő órában is számítani. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán egy másik örökzöld. Dante Thomas és a Miss California. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt, ha már örök zöld.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az ittas és drogos sofőrökre vadásznak ma a rendőrök, lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, igazi nyári időnk lesz ma, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellették a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9-ig 24 órás alkohol- és drogmaratont tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyijük. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy magyar fiatalokkal teli turistabusz gyulladt ki Ausztriában. Egy futballcsapat tagjai 27 fiatal utazott a járművön, amikor Stájerországban füst gomolygott a motortérből. A járművet mindenki el tudta hagyni, így senki nem sérült meg, de a busz hátulja teljesen kiégett, így pótlóbusszal utaztak tovább a fiatalok. A tűzoltóság szerint a tüzet egy motortérben kialakult technikai hiba okozta. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt délután 2 óra is, megyünk tovább együtt, és most nagyon sokan elkezdik már a hétvégét, úgyhogy vigyázat az utakon, hozom a közlekedési információkat is, na meg mellé legtutibb slágereket kedvenc időszakunkból, 90-es, 2000-es évek, úgyhogy felkötni mindent, amit lehet. Éjkönnel indulunk, jön a Dangerous, én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve kérdezné nekem valamit. Azt írja Péter, megkérdezném, hogy a feleségem tényleg hallja-e, amikor csak magamban morgolódok, mert hogy mindig kitalálja, miről van szó. Anita azt írja, arra lenni kíváncsi, hogy 10 év múlva is ugyanott fogok-e élni, ahol most. Józsi pedig a lottószámokat kérdezné meg. Hát szerintem ezzel vagyunk így néhányan. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gyertek ide a válaszok a kérdésre. Ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve egyáltalán kérdeznének-e valamit, mernének-e bármit kérdezni. Én egy kicsit félnék a választól, mondjuk, hogy ha esetleg rossz választ kapok, akár valakinek az elvesztésére, stb. Na, arról például nem szeretnék tudni. Na, de ki tudja, várom a válaszokat. 0620 55 55 155. Önök vajon mit kérdeznének, miközben Rozála zenél? Everybody's free, egy kis jó hangulat itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az utolévőknek, akár a munkából hazafelé indulóknak. Hát a Balatonra is sokan elindultak már. A nyaralni készülők első hulláma már Török Bálint környékén jár, mert hogy Török Bálint és Martonvásár között eléggé nagy a torlódás, úgyhogy plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske és Biatorbágy térségében szakaszos lassulások vannak, úgyhogy ezzel kell itt számolni, autóval pedig érdemes az átterelt sávot használni. Tata térségében is inkább a teherautók torlódnak, 3-4 kilométeres a kamionsor, ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást. Ugyancsak Budapest felé, Óbaroknál az átterelt belső sávban 4 autóút között a 41-es kilométernél áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Erősödött a hazai turizmus, áramszünetre kell készülni a jövő héten. Eger első szabadon választott polgármesterére emlékeznek. Köszöntöm Önöket! A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják 2026. június 19-én pénteken. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
3: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan

0: 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Tervezett áramszünetre kell készülni Eger több részén jövő héten karbantartási munkálatok miatt. A heol.hu számolt be róla, hogy szerdán reggel 8 és este 6 óra között szünetelhet az áramszolgáltatás a Szépasszony völgy térségében, valamint többek között a Disznófősoron, a Király utcában, a Tulipánkert utcában és a Rozália utca környékén. Eger mellett jövő héten hétfőn Demjénben, illetve Pétervásárán, kedden és csütörtökön ugyancsak áramszünetre kell készülni. A beavatkozásokkal az MVM a hálózat biztonságos működését szolgáló fejlesztéseket végez el. Megemlékezést tartanak kedden Eger első szabadon választott polgármestere, Ringel Han György tiszteletére, írja az egerhírek.hu. A program a Suttogóból indul, majd a résztvevők a minaret mellett található Ringel Han György térre vonulnak. Az eseményen kulturális műsorral és koszorúzással idézik fel az egykori városvezető munkásságát. A szervezők kiemelték, hogy Ringel Han György meghatározó szerepet játszott Eger demokratikus működésének kialakításában, emellett közösségépítőként is sokat tett a városért. A megemlékezésen az egykori polgármester emlékkövét is megkoszorúzzák. Az időjárásról csak néhány felhő lesz az égen a folytatásban, Egerben este 20, éjszaka 13-15 fok valószínű. Holnap reggel borús időre ébredhetünk, néhol lehet egy-egy zápor, de a nap további részében már ismét a napsütés fog dominálni, így Egerben szombaton akár 33 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm a figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes péntek délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Eszméletlen meleg van, jelen pillanatban 33 fokot mutatnak a hőmérők. Itt Egerben igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot. Jön a Magna Cum Laude, elsőként pedig íme a Chocolate Puma itt a Besten.
2: 100,7 Best FM.

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 33 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben. Az országban szinte mindenhol 30 fok fölötti hőmérsékletekkel lehet számolni, leszámítva az olyanokat, mint Kékestető, ahol 23 fokot mutatnak a hőmérők most jelen pillanatban. Nagyon fontos információ, hogy ma éjféltől egészen kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Tartós kánikula várható, hétvégén már több helyen 30 fok fölötti hőmérséklet, forróság, jelentős lehűlés egyelőre nem látható az előrejelzésekben. A hőség elsősorban az időseket, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket és kisgyermekeket viselheti meg, de a hőterhelés az egészséges szervezetre is nyomást gyakorolhat. Bőséges folyadék, nagyon sok folyadék. Kerüljük az alkohol, valamint a magas cukor és koffein tartalmú italok fogyasztását. Étkezésünk során részesítsük előnybe a könnyű ételeket, nehéz zsíros ételeket lehetőleg ne fogyasszunk. Ha strandolni megyünk, felhevült testtel ne ugorjunk bele a hideg vízbe. Mivel az UV-sugárzás a 10 és délután 4 óra közötti időszakban országszerte nagyon erős, ezért ilyenkor érdemes kerülni a tűző napfényt. A leégés ellen szalmakalap, napszemüveg viselése, magas faktorszámú fényvédőkrémek használatával védekezhetünk. Emellett az erős napsugárzás hőgutát, illetve napszúrást is okozhat. Erre is nagyon figyeljünk oda. Viseljünk világos, szellős ruhát, a sötét színű ruhadarabok ugyanis könnyen magukba szívják a hőt. A kánikula legfrissebb előrejelzések alapján tartósnak ígérkezik. Hát a hónap végéig jelentős lehűlés nem nagyon látszik az előrejelzésekben. Vigyázzanak magukra. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig itt van Will Smith és a Getting Jiggy with it a Best.

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Nézzük szépen sorban. Névnaposok, kiskedvencek, születésnaposok innen Egerből és a környékből, akiket ismerhetünk, vagy netalántán, lehet, hogy ismerni fogunk. Őróluk lesz szó a következő percekben. Ma ünnepelnek Gyárfás, Adeodát, Azurea, Deodát, Estella, Gervász, Hajnal, Hajnalka, Imogen, Imogén, Ince, Járfás, Jávor, Juliana, Julianna, Julinka, Liana, Mihaéla, Mihály, Mikó, Rómeó, Romuald, Romvald, Skilla, Szorina, Stella, Zóra, Zorinka és Zorka nevű kedves hallgatóink. Nagy-nagy pusszantás nekik, jó egészséget. Akiket a naptárban megtalálunk, ők a gyárfások, egy görög-latin eredetű név, a Gervasius névből jön, a Gerváz névből, a jelentése idős férfi. Nehezen barátkoznak, nehezen illeszkednek be az emberi közösségekbe, inkább egyedül viszik véghez a terveiket, soha nem adnak fel semmit, mindig kitartanak a legvégéig. Ezt mondja a számmisztika név elemzése után, és íme egy női név, amely egyre népszerűbb itt Magyarországon is, az a Zora, vagy Zóra, hosszúóval, rövidóval. A jelentése a szlovéniai Zora hegyi csúcsra utal, ami az ébredésre, a világosságra és az új kezdetre utalhat. A jelentése hajnal, pirkadat, társaságkedvelők, szeretik és értik is a tréfát, többnyire jókedvűek, segítőkészek, nagyon magas az igazságérzetük, általában szerencsések, amibe belefognak, abba biztos, hogy szerencséjük lesz. Ezt mondja a számmisztika a Zóra név elemzése után. A kutyusok közül a Luisa és a Samba nevűek, a cicák közül a Lala és a Lali nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül a Furcsi nevűek a mai nap névnaposai. Nekik is nagyon-nagyon jó egészséget. Jönnek a születésnaposok. Itt van már a nagykönyv a kezemben. Megtudjuk, hogy mi jellemző azokra az ikrekre, akik június 19-én születtek. Az erényei közé tartozik, hogy zseniálisak, kitartóak. A hibáik, hogy nagyon sokat ravaszkodnak és gátlásosak. Az egészségi állapotuknál a klausztrofóbiát és a migrént írja a nagykönyv. Hivatásnál pedig az áll, hogy kiválóak fizikusnak, nagyon jók ügyvédnek, vagy éppen edzőnek, mert hogy a sport is elég közel áll hozzájuk. Akinek mondjuk még nem sikerült választani, akkor csak egy kis eligazítás. És nézzük a születésnaposokat, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Farkas Szilviát, aki június 19-én látta meg a napvilágot, úgyhogy nagy-nagy pusszantás neki. Liptai Viktóriának is ma van a születésnapja, Isten éltesse. Sipos Máriának is egy nagy ölelést, ő is születésnapos. Ma van Bardi Zsuzsannának a születésnapja, neki is jó egészséget. Akár csak Cipó Dezsőnek, ő is június 19-ei. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, ha mégis jelezzék 0620-355-6555-ös. Jön a Well Hello, előtte pedig a Buddy Rockers itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma délután 17:30-tól zenés, táncos felvonulás a belvárosban, jön ugyanis a nyárindító show, Majorett műsor itt Egerben.

0: Az érdekesség, hogy a felvonulás alkalmával a mazsik átvonulnak az újonnan megnyílt Fiatalok utcáján is, a Sándor Imre utcán. Utána 6 órától show műsor a Dobótéren, majd pedig este 9:45-től világító botos felvonulás, utána pedig ugyancsak egy show a Dobótéren. A program keretében minden korcsoport látható lesz, 3 évestől egészen a felnőtt korosztályig, akik különböző stílusú zenékre változatos eszközökkel mutatják be a tanév folyamán tanultakat. Az Egri Mazsoret Egyesület műsora a Szihalmi Fúvósok közreműködésével valósul meg. Nyárindító show Mazsoret műsor itt Egerben a mai napon. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, polgárőrök az egri vonatokon, a város tehetségeit keresik. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az asszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Polgárőrök is segítik a vasúti közlekedés biztonságát Eger térségében, tudatta a városvezetés. Együttműködési megállapodást kötött a Felsővárosi Polgárőrség és a MÁV személyszállítási ZRT. Így a polgárőrök a jegyvizsgálókkal együtt teljesíthetnek szolgálatot egyes járatokon. Elsősorban a nagyobb utasforgalmú, illetve az esti vonatokon jelennek majd meg. Az együttműködés a nyári időszakban különösen fontos lehet, hiszen a szünet kezdetével és a balatoni közvetlen járatok indulásával várhatóan jelentősen nő az utasforgalom. Az Egri önkormányzat idén 5,5 millió forinttal támogatja a Felsővárosi Polgárőrség működését. Új kampányt indíthat Eger önkormányzata, hogy bemutassák a helyi tehetségeket. A heo.hu számolt be róla, hogy a június 25-i közgyűlés dönthet a Büszkék vagyunk a tehetségeinkre program elindításáról. A kezdeményezés azoknak az embereknek és közösségeknek adna bemutatkozási lehetőséget, akik munkájukkal hozzájárulnak a város jó hírnevéhez. Jelöléseket egri intézmények, szervezetek és civil közösségek adhatnak be, a pályázatokat pedig a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el. Évente legfeljebb 15 személy vagy csoport kerülhet be a programba. A tervek szerint a felhívás júliusban jelenik meg, a kiválasztottakról augusztusban születik döntés. A bemutatkozó kampány szeptember közepétől november közepéig tartana. Az időjárásról csak néhány felhő lesz az égen a folytatásban, Egerben este 20, éjszaka 13-15 fok valószínű. Holnap reggel borús időre ébredhetünk, néhol lehet egy-egy zápor, de a nap további részében már ismét a napsütés fog dominálni, így Egerben szombaton akár 33 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm a figyelmüket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, nagyon óvatosan az utakon, Ittegerben rengeteg útfelbontás, útfelmarás, bucka hátán, Tetemvár és Malom utcákról beszélek, vigyázzanak magukra, híme David Getta és Estella Besten.
1: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A tartalomgyártásból, közösségi média platformokról vagy egyéb online szolgáltatásokból származó bevételek mind-mind adókötelesek. Bizonyára hallottak arról a két TikTokerről, akik eltitkolták a jövedelmüket, ráadásul a gyerekeiknek a bankszámlájára utaltatták azt az összeget, amelyek milliós tételek. Erről az ügyről is beszél nekünk. Itt van a vonalban dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
1: Két népszerű TikToker akadt fenn a Nemzeti Adó és Vámhivatal kockázatelemzőinek szűrőjén. Több millió forintos bevételük után ugyanis nem fizettek adót. Megtévesztésként az összegek egy részét a gyermekeik bankszámlájára utaltatták a tartalomgyártók, eltitkolták azt, azonban a revizorok feltárták a szabálytalanságot. A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden évben, így idén évelején is közzétette az ellenőrzési ütemtervét. Ebben egyértelműen megtalálható, hogy az idén kiemelten ellenőrzi a NAV a bevételüket eltitkoló influencereket. Ezúttal két a közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. A vizsgálat során kiderült, hogy mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, és nem vallották be online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem. Ráadásul pedig megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Az influencerek kezdetben nem működtek együtt az adóhatósággal, de végül elismerték a tartalomgyártásból származó bevételeiket. Fontos tudni, hogy a tartalomgyártásból, közösségi média platformokról vagy egyéb online szolgáltatásokból, online tevékenységből származó bevételek ugyanúgy adókötelesek, mint bármely más jövedelem. Az adóköteles tevékenység folytatásához pedig adószámot kell igényelni. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat. Ezért nem érdemes ezeket a bevételeket eltitkolni, hiszen a rendelkezésre álló online adatok, az informatikai eszközök és a szakemberek összehangolt munkája lehetővé teszi ezen eltitkolt bevételek feltárását. A be nem vallott jövedelem után pedig pótlólag meg kell fizetni a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót is. A bevételeiket eltitkoló influencerek pedig jelen esetben akár 200%-os mértékű adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Aki pedig adóköteles tevékenységet végez, annak adószámot kell igényelni minden esetben, ennek elmulasztása esetén a NAV akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat az adózó terhére.
0: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma délután 17:30-tól zenés, táncos felvonulás a belvárosban jön ugyanis a nyárindító show Majorett műsor itt Egerben. Az érdekesség, hogy a felvonulás alkalmával a mazsik átvonulnak az újonnan megnyílt Fiatalok utcáján is, a Sándor Imre utcán. Utána 6 órától show műsor a Dobótéren, majd pedig este 4:10-től világító botos felvonulás, utána pedig ugyancsak egy show a Dobótéren. A program keretében minden korcsoport látható lesz, 3 évestől egészen a felnőtt korosztályig, akik különböző stílusú zenékre változatos eszközökkel mutatják be a tanév folyamán tanultakat. Az Egri Majorett Egyesület műsora a Szihalmi Fúvósok közreműködésével valósul meg. Nyárindító show Majorett műsor itt Egerben a mai napon. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Egy pályázó jelentkezett az egri bölcsödék és óvodák élére. Okos zebráért versenyez Eger, fokozódik.

0: Mónika Kánikula. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Egyetlen pályázat érkezett az EGRI bölcsődei és óvoda intézmény vezetői posztjára, tudatta a város. A határidőig Cserhalmi Nagy Katalin, az intézmény jelenlegi főigazgatója nyújtotta bejelentkezését. A pályázó igazolta a kiírásban előírt szakmai végzettséget és gyakorlatot, így a pályázata érvényes. Jelenleg a szakmai értékelés és véleményezés zajlik. Az intézmény vezetőjének személyéről az EGRI közgyűlés fog dönteni zárt ülésen. Cserhalmi Nagy Katalin jelenlegi főigazgatói megbízatása július 31-éig szól. Okos zebra épülhet az EGRI Líceum melletti gyalogátkelőn, ha elegendő szavazatot kap az országos közönség szavazáson, írja a heol.hu. A Generália Biztonságért Alapítvány idén is a lakosságra bízza, melyik veszélyesnek ítélt zebra váljon biztonságosabbá. Egerből az Eszterházy téri gyalogátkelőhely került fel a listára. A szavazás június 30-áig tart, a nyertes helyszínen pedig az iskola kezdésre alakíthatják ki az okos zebrát. A rendszer az útburkolatba épített fényjelzésekkel figyelmezteti az autósokat, ha gyalogos lép az átkelőre. Az országos programban 19 iskola közelében található gyalogátkelő szerepel, megyénként egy-egy helyszín kapott lehetőséget a versenyre. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
1: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarometpiros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
0: Az időjárásról csak néhány felhő lesz az égen a folytatásban, Egerben este 20, éjszaka 13-15 fok valószínű. Holnap reggel borús időre ébredhetünk, néhol lehet egy-egy zápor, de a nap további részében már ismét a napsütés fog dominálni, így Egerben szombaton akár 33 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm a figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes napot mindenkinek, Rollicek Judit vagyok. Buli van a belvárosban, megnyílt ugyanis a Fiatalok utcája, a Sándor Imre utca, hogyha van idejük, éppen arra tartanak, nézzenek be, menjenek át ezen az utcán. Jön Justin Timberlake és Timbaland itt a Besten.
2: 100,7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

17 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Azt írja Zoli az üzenetében, hogy a Mátyás királyon két trafipax van, az egyik a telepített, a másik pedig a végén egy autóból. Köszönjük szépen az infót, vigyázzanak óvatosan, itt a Faith No More.

0: 17 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 32 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben. Másodfokú hőség riasztás lép érvénybe éjfélkor. Ez egészen június 23-áig keddig éjfélig megmarad az ország egész területére. A hőség elsősorban az időseket, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket és kisgyermekeket viselheti meg, de a hőterhelés az egészséges szervezet számára is igen nagy nyomást gyakorolhat. Oké, itt a hétvége, és megyünk, és vízpart, és strand, és bármi, hogy kimegyünk a napra. Az UV-sugárzás is nagyon-nagyon erős, úgyhogy érdemes kerülni a tűző napfényt, a leégés ellen védekezni, magas faktorszámú krémekkel. És ez már az az időszak, amikor érdemes megemlíteni a hőgutát, illetve a napszúrást is, amelyet mind-mind az erős napsugárzás okozhat. Figyeljenek egymásra, vigyázzanak magukra. Érkezik a Cardigans Tom Jones-szal itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Mintha csak a 90-es években lennénk, ők a Snap 100,7 Best FM. A legjobb zené kezdődik a Night Shift, ma este meglepetés, hogy kiérkezik, ami biztos, hogy White Boy itt lesz velünk az első órában. 6 órától 8 óráig csupa-csupa jó zene. Itt a 100,7-en én pedig megyek. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót. Igyanak nagyon sok folyadékot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alattomos vészhelyzetet is okozhat a kánikula. Alkohol és drogmaraton az utakon holnap 9-ig akcióznak. Mesés vagyont vár a spanyol naftól, Shakira.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton. Akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. A cél a balesetek megelőzése. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre. Aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
3: A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
1: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus házasságban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utat.

0: mást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is, szóval indul a Night Shift.
2: A

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal.

Shift. Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Night Shift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Night Shift-es mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott elér.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel megszüntethetik a hetes cikkelyes eljárást, tüdőgyulladást is okozhat a csúcsra járatott klíma, zajfogó védte a lebukástól az illegális cigi üzemet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó.

0: Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre 2 gyanúsítottat hallgattak ki. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift, a

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy. Egyedül a lemezjátszók mögött jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: és a legjobb zenékkel.
1: Na, az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemezlovas sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves teráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dance-en át, egészen a classic house-ig. The disco light, they shine so bright, my body starts to glow, I'm feeling so fine.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbest botrány üzent Ausztriának a kormányfő, meg sem érzik a Balatonnál az alacsonyabb vízszintet. 3000 programmal jön a múzeumok éjszakája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbest szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.

0: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Forró napok várnak ránk, egyelőre nem tudni, meddig tart a kánikula, már is mondom, milyen időnk lesz. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Aki tegnap este nem volt ott, természetesen bánhatja. Talán azért az valamennyire jó hír, hogy visszanézve az elmúlt évek fellépéséhez, 2-3 évente stabilan Sting mindig visszalátogat hozzánk. Aki most nem bírva 2-3 évet várni, ő várjon egy picikét, nálunk hamarosan jön a Desert Rose.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Will Smith nyilatkozta egyszer, hogy DJ-ként zenélt egy házi buliban, és utána jött a sorban DJ Jazzy Jeff. És azt mondta az első 5 perc

Bestepen a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész Betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best of a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott ki tegnap este, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-ban. Aki nem volt ott tegnap, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten. Akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csemmamival, és a Desert Rosalita vesztem a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Uniós csatlakozás nem kap extra elbánást, Ukrajna alattomos vészhelyzetet is okozhat a forróság. Alkohol és drogmaraton még reggel is akcióznak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, ígyunk

0: Sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma, a kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványt. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha valakinek a mai kánikulához jól esett volna egy kis sűsítő zápor, nem nagyon kapta meg. Mi ezt most bepotoljuk a következő órában. Lesz itt folyó, lesz itt vízes és egy Cry Me a River Justin Timberlake-től, egy Waterfalls a TLC-től, de még a New Millennium is érkezik Topaztól, illetve a Let's Get Back to Bad Boys Sarah Connortól és TQ-től.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah, brand new.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155. Best FM, a legjobb zenék. Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék, a Salt and Pepával és az M-Boggal közös amerikai turné előtt a TLC egy picikét még átugrott Európába koncertezni, és ugyan a 15-ei milánói koncertjüket végül valamelyoknál fogva törölni kellett, azért így is láthatóak és hallhatóak voltak Stockholmban, Kopenhágában és Oszlóban is, és ma este lesz az utolsó európai dátumuk az O2 Arenában, Londonban. 13 dal, 1 óra alatt. Kb. Erre lehet ma este is számítani, majd a TLC-től érkezik a Waterfalls, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A Naughty Boy művésznéven alkotó Shahid Khant leginkább mindenki a Sam Smith-szel közösen készített La La La című kislemezével azonosítja, pedig jó pár világsláger fűződik az ő nevéhez. Például a most érkező Beyoncéval is dolgozott már együtt Running című kislemezén. Mennyire jópofa lenne, hogyha ennek a dalnak is ő lett volna a producere, ugye? Mert akkor Naughty Boy megcsinálja a Naughty Girl-t. Mert hogy most a Naughty Girl jön Beyoncétól itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színi társulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak hónapjai vannak a hetes cikkelyes eljárásnak, rengeteg bajt okozhat a csúcsra járatott klíma, végleg el kell köszönni a Bordó személyiktől. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősek.

0: cigarettákról lehet szó.
1: Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari agregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre 2 gyanúsítottat hallgat. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: 16 évvel ezelőtt ezen a napon, 2010. június 19-én a New Kids on the Block fellépésén meglepetés jellege lesz, csak most terment a színpadon a Backstreet Boys. Akkor a siker volt a közös zenélés, hogy egy év múlva közös turnéra is indult a két zenekar. Nálunk ebben az órában majd a Backstreet Boys érkezik itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenek. Nem tudom, mennyire veszi szigorúan a Deep Dish két tagja, Sharam és Ali, hogyha együtt Deep Dishként játszanak, akkor saját trekeket nem dobnak fel a lemezjátszóra, de én simán el tudom képzelni, hogy majd holnap Budapesten azért akár ez is felcsendül, hiszen mégiscsak a Deep Dish egyik fele Sharam csinálta, és hát Classic House szettet ígérnek a fiúk, abban meg szerintem ez simán belefér. Az Eddie Murphy klasszikus dance verziója, vagy house verziója, kinek hogy tetszik, érkezik. Party All The Time itt a Best FM a legjobb zenék között. We'll be right back.

Best FM a legjobb zenék, a gyenge jegyeladások és a csekély érdeklődés miatt lemondták a Pussycat Dolls észak-amerikai turnéját. Hogy mi a helyzet az európai jegyértékesítéssel, nem tudom, de egyelőre ott még nincs lemondás. Ami viszont külön jó hír, hogy a lemondott észak-amerikai turné előzenekarát viszont hozzák a lányuk magukhoz. Valaki majd látja a Pussycat Dolls élőben szeptembertől valahol Európában, hallani fogja előttük élőben Lil Kimet is. Jön a Can't Hold Us Down!

Best FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Két filmzenei átdolgozás is érkezik gyors egymás után a következő órában. Itt a Besten érkezik majd a Jean-Paul Belmondo féle klasszikus mozi, a Profi fő témája a Blacketeknek köszönhetően Heartless címmel. Előtte pedig itt lesz az Angyalok városából nem Alanis Morissette, hanem a Freemasons az Uninvited-dal.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Fightboy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Check it now, come on.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából orlóztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.